0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti Magyar Hírmagazinunkban először a burgenlandi cserkészek legutóbbi kirándulásáról hallhatnak, amely a magyarországi Szalafőre vezette őket. Ezt követően beszámolunk Christian Stocker kancellár és Magyar Péter miniszterelnök bécsi találkozójáról, de a továbbiakban szó lesz még a nyugdíjemelésről, és a holnapi népcsoporti tévéadásunk ajánlóját is hallhatják. Tartsanak velem! Teljesítménytúrán erősítették közösségüket nemrég a burgenlandi cserkészek csapata. Az őrségben szervezett eseményen a burgenlandi cserkész csapat tagjai nem csak a tájjal, hanem egymással is közelebb kerültek a különféle programok által. És ha már a programok, jövő hétvégén a cserkészek könyvbemutatót tartanak. Erről is a teljesítménytúráról is kérdeztem Badacsonyi Zoltánt, a burgenlandi cserkészek egyik vezetőjét.
2: Ez egy szervezett teljesítménytúra volt, és ennek egy távján indult el a csapatunk. A célunk alapvetően az volt, hogy ezt az őrségi tájat is megismerjük, ugye Szalafő híres a szeres település formájáról, úgyhogy ezt nagyon jól tudtuk tanulmányozni a túra során, és az nyilvánvalóan könnyebbség volt, hogy mások szervezték a túrát, és nekünk csak részt kellett rajta venni. Én azt gondolom, hogy a cserkészeink nagyon élvezték ezt a formáját a kirándulásnak is, hogy nem csak mi, hanem másokkal együtt, közösen egy útvonalon haladhattunk, és a számunkra is nagyon gyümölcsöző volt, én legalábbis azt gondolom, valóban sok mindent megtudhatunk erről a környékről, az őrségről, és a túra után még egy kicsit összegyűltünk a szalafői focipályán, ahol métáztunk, együtt voltunk, ebédeltünk, illetve sor került egy próbajelvény átadására is, amit a gyerekek megszereztek az elmúlt időszakban.
1: És egyébként a fiatalok és a családtagok, ők jártak már itt ezen a környéken korábban, és ha nem, vagy ha igen, hogyan tetszett nekik?
2: Hát egyéni kirándulásokra én úgy tudom, hogy volt már példa, hogy jártak az őrségben, de együtt nyilván minden más egy közösségben kirándulni. Én úgy láttam, hogy mindenkinek nagyon tetszett, mindenki a maga vérmérséklete szerint tudta teljesíteni ezeket a távokat, úgyhogy ez egy nagyon jó sikerült alkalom volt, én azt gondolom. És egyébként ezt nem említettem, hogy ez egy olyan különleges alkalom volt, aminek az volt a neve, hogy szülők napja, hiszen ugye májusban van anyák napja, van gyereknap, úgyhogy mi ezt összevontuk szülők napjába, és ezért nem csak a gyerekek, a cserkészek voltak ott, hanem jöhettek a szülők, kisebb-nagyobb testvérek is. És akkor így ez egy olyan alkalom volt, amit arra szántunk, hogy együtt töltse a család, a szűk család, és együtt a nagy család, a cserkész csapat közössége is.
1: És ugye most itt a kirándulások után jövő hétre egy különleges könyvbemutatóval készül a burgenlandi cserkészek csapata. Miről fog ez pontosan szólni, ez az esemény?
2: Igen, a cím egy kicsit hangzatos, valójában tényleg egy könyvbemutatóról van szó, Harangi László Robinson unokái című 1927-ben eredetileg kiadott könyvének egy újrakiadását végezte el a Petres Sándor Alapítvány, illetve a Keresztény Magyar Cserkész Egyesület, és ennek a bemutatója lesz itt Riedlingsdorfban, ami egyben egyébként egy új közösségi térnek a felavatása is itt, ahol majd a reményeink szerint a jövőben több cserkészethez kötődő programot is tudunk szervezni. De a könyvhöz visszatérve, alapvetően egy 20-as évekbeli életmódot, és ezért életmódbemutató vázol fel ez a könyv, mutat be, hogy az akkori magyar cserkészet hogyan létezett, hogyan táborozott, milyen megoldások és milyen attitűdök voltak. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon érdekes kor bemutatás lehet a mai fiatalok számára, de hát nyilván nem csak fiatalok számára. Van a könyvnek egy nagyon sajátos hangulata, beszéd módja, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ezt nagyon jó lehet felidézni, sokak számára érdekes lehet, és bízunk benne, hogy ez sokakat érdekel majd. Valójában bárkit várunk, aki ezt szívesen megismerni, meghallgatná az előadást, a bemutató az magyar nyelven lesz, hogy elsősorban nyilván azokat várjuk, akik a magyar közösséghez, magyar nyelvű közösséghez tartoznak. Egyébként nem csak könyvbemutató lesz, hanem a cserkészet 20-as évekbeli működéséről is lesz egy dokumentumfilm bemutatás, úgyhogy próbáljuk ezt a témát körbejárni kicsit.
1: Az országban járt beiktatása óta először a nemrég megválasztott magyar miniszterelnök, Magyar Péter. A bécsi találkozó során Ausztria és Magyarország az Európai Unión belüli kapcsolataik elmélyítéséről és az együttműködés új formáiról döntöttek. A bécsi találkozón Christian Stocka, ÖVP-s kancellár, és Magyar Péter magyar miniszterelnök konkrét terveket ismertetett. Részletek most Kelemen Dorottyától.
0: Bécsben tárgyalt egymással Christian Stocker, osztrák kancellár, és Magyar Péter magyar miniszterelnök a két ország közötti együttműködés szorosabbá tételéről. A megbeszélések egyik kiemelt eredménye, hogy szeptemberben közös kormányülést tartanak a Magyarországon található gödöllői Sziszi kastélyban. Magyar Péter felvetette Ausztria esetleges csatlakozását a visegrádi együttműködéshez, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy erről a többi tagállam dönt. Christian Stocker szerint Közép-Európában alapvető érdek a szorosabb együttműködés, amelyhez meglévő és új fórumok egyaránt rendelkezésre állnak. A környezetvédelmi kérdések között szó esett a Nyugat-Magyarországon osztrák vállalatok tevékenységéhez köthető aszbeszt szennyezésről is. Bejelentették, hogy ennek kivizsgálására közös munkacsoport alakul. Magyar Péter átláthatóságot és teljes körű tájékoztatást ígért a korrupció elleni fellépést is beleértve. Gazdasági témákban Stocker az osztrák cégeket sújtó magyar különadó eltörlését sürgette, uniós jogszabályokra hivatkozva. Magyar Péter türelmet kért és az ország nehéz gazdasági helyzetére utalt. A megbeszélésen szóba került az ingázók helyzete is. A magyar miniszterelnököt bécsi látogatása során katonai tiszteletadással fogadták, találkozott Alexander van der Bellen szövetségi elnökkel, valamint gazdasági szereplőkkel is. A tájékoztató és egyeztetések után Magyar Péter Christian Stockerrel és a delegációval közösen tettek sétát a fővárosban, emlékhelyet koszorúztak, valamint helyi magyarokkal is találkoztak. A sűrű program miatt azonban elmaradt a Vachai Európa Fórumon tervezett beszéde, mivel már a délutáni órákban visszautazott Budapestre.
3: Rádió Burgelland. Itt otthon vagyok.
1: A kormány megegyezett a nyugdíjak emeléséről. Jövőre jön a 2,95%-os növekedés. Ez a mérték hajszállal elmarad a várható inflációtól. A legalacsonyabb nyugdíjakat garantáló összeghatár 3,3%-kal nő, míg a legmagasabb járulék alap feletti nyugdíjak tulajdonosai havi fix 204 eurós emelést kapnak. A döntés összköltsége mintegy 2,4 milliárd euró. Bár a nyugdíjas szervezetek teljes infláció követést követeltek, a szakminisztérium szerint a költségvetési megszorítások közepette is egyensúlyi és felelősségteljes megoldás született, amelyet a pártok is méltányosnak neveztek. A vír csesi, hörváti, magyarok, roma, szlováci, szlovenci, többnyelvű népcsoporti magazinunk holnap délelőtt új résszel jelentkezik, ebben pedig a népcsoporti szerkesztőségek izgalmas riportokkal készülnek. A magyar szerkesztőség például Szigetindervárt, Őri-szigetre látogat, ahol idén az önkéntes tűzoltóság szervezte a májusfaállítást, és Weber Katalin bemutatja, hogyan dolgozott együtt a közösség, és miért él tovább ez a hagyomány. A roma szerkesztőség az észak-burgenlandi Oszlip oszlopba, a cselló műlébe visz, ahol bemutatták a Roma című játékfilmes dokumentumfilmet. A burgenlandi romák 1930-as évektől napjainkig tartó történetét feldolgozó alkotás premierjéről Adi Guszák számol be. A szlovák szerkesztőség Miriam Spring riportjában Martina Bednárral ismertet meg. A Hainburgban élő, transznemű nő IT szakemberként dolgozik, helyi politikában is aktív, és két kislány szülőjeként személyes történetén keresztül mesél identitásáról, mindennapokról és az elköteleződésről. A cseh szerkesztőség a népcsoport törvény 50. évfordulójához kapcsolódik, Pavla Rásnerová a parlamentben Richard Baslerrel, a cseh népcsoport tanács képviselőjével beszélget arról, hogyan született meg a törvény, mit jelentett az elmúlt fél évszázadban a népcsoportok számára, és hol vannak még ma is a kihívások. A horvát szerkesztőség a bécsi parlament Literatur am Ring rendezvényére vezeti el a nézőket, amelyben az évforduló apropóján a népcsoportok kerülnek a középpontba, ezúttal különös tekintettel a burgenlandi horvátokra és romákra. A szlovén szerkesztőség pedig Izidor Stern munkásságát mutatja be, a karintiai szlovének körében zenészként is ismert alkotó, a képzőművészetben porcelánfestőként vált elismerté, legújabb kiállításán pedig műveit Ernst Fuchs alkotásaival állítja párbeszédbe. További részleteket az adásról honlapunkon, a magyarok.orf.at oldalon olvashatnak.
3: Időjárás.
1: Estére feloszlanak az utolsó felhőfoszlányok is. Az éjszaka az ország nagy részén derült, csillagos lesz az ég. Az északnyugati szél fokozatosan gyengül, a hőmérséklet 14 és 10 fok közé csökken. Holnap, vagyis pénteken többnyire napos idő várható, délelőtt többnyire felhőtlen, délután pedig néhány gomoly felhő jelenhet meg. Mérsékelt, helyenként élénk, északi, északkeleti szél fúj, és tovább melegszik az idő. A csúcs hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Köszönöm figyelmüket! Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. Én további szép estét és jó rádiózást kívánok Önöknek!